ane ken kan ne ye basse ani lova ne klepise stai kunom ne okumise